0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Oberschützenmeister in der Schülerliga. Das Gymnasium Oberschützen hat sich beim Finale der Fußballschülerliga gegen das BG Neusiedl mit 2:1 durchgesetzt. Austragungsort im Spiel um den Landesmeistertitel war am Mittwoch das Stadion des SC Oberpullendorf. Die Mannschaft aus Oberschützen darf somit das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft vertreten. Diese findet heuer von 27. Juni bis 1. Juli in Fürstenfeld statt. Premiere der Jubiläumsspiele. Morgen Samstag feiert die Jubiläumsausgabe der Passionsspiele Premiere, 100 Jahre nach der Erstaufführung in St. Margarethen. Unter dem Motto Neue Passion im Steinbruch wird die Geschichte heuer aus der weiblichen Perspektive erzählt. Im Stück Miriam, stark wie der Tod ist die Liebe, rückt Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Die Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen finden bis 12. Juli statt.
2: Bécsben járt az új magyar miniszterelnök. Az osztrák-magyar kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Bécsben Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A felek egyebek mellett az energiaellátásról, a közlekedési fejlesztésekről és az aszbeszt szennyezési ügy kivizsgálásáról egyeztettek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg munkáját az ügyben. Magyar Péter szerint teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A két ország szeptember közös kormányülést is tarthat Gödöllőn. A magyar kormányfő fontosnak nevezte a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztését, valamint a Gyesev szerepének erősítését a térségi közlekedésben. Szó esett továbbá a Győr-Sopron gyorsforgalmi kapcsolat burgenlandi összeköttetéséről is. Eközben csütörtök este Gajdos László magyar környezetvédelmi miniszter bejelentette, nem érkezik több aszbeszttel szennyezett kő a burgenlandi bányákból Nyugat-Magyarországra. Rendőrautót akartak feltörni Pándor faluban. Különös fordulatot vett egy autófeltörési kísérlet Pándor faluban. Két feltételezett autótól vagy fogtak el a rendőrök, miután éppen egy civil rendőrautót próbáltak meg feltörni zavaró berendezéssel a Designer Outlet parkolójában. A járőröknek akkor lett gyanús az eset, amikor szolgálati autójukat már nem tudták távirányítóval kinyitni, és egy másik autós is hasonló problémáról számolt be. A közelben két gyanús férfit igazoltattak, akiknél több jelzavar készüléket is találtak. Az egyik férfi még az ellenőrzés közben is a berendezést kezelte. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Oberschützenmeister in der Schülerliga. Das Gymnasium Oberschützen hat sich beim Finale der Fußballschülerliga gegen das BG Neusiedl mit 2:1 durchgesetzt. Austragungsort im Spiel um den Landesmeistertitel war am Mittwoch das Stadion des SC Oberpullendorf. Die Mannschaft aus Oberschützen darf somit das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft vertreten. Diese findet heuer von 27. Juni bis 1. Juli in Fürstenfeld statt. Premiere der Jubiläumsspiele. Morgen Samstag feiert die Jubiläumsausgabe der Passionsspiele Premiere, 100 Jahre nach der Erstaufführung in St. Margarethen. Unter dem Motto Neue Passion im Steinbruch wird die Geschichte heuer aus der weiblichen Perspektive erzählt. Im Stück Miriam, stark wie der Tod ist die Liebe, rückt Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Die Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen finden bis 12. Juli statt.
2: Bécsben járt az új magyar miniszterelnök. Az osztrák-magyar kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Bécsben Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A felek egyebek mellett az energiaellátásról, a közlekedési fejlesztésekről és az aszbeszt szennyezési ügy kivizsgálásáról egyeztettek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg munkáját az ügyben. Magyar Péter szerint teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A két ország szeptemberben közös kormányülést is tarthat Gödöllőn. A magyar kormányfő fontosnak nevezte a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztését, valamint a Gyesev szerepének erősítését a térségi közlekedésben. Szó esett továbbá a Győr-Sopron gyorsforgalmi kapcsolat burgenlandi összeköttetéséről is. Eközben csütörtök este Gajdos László magyar környezetvédelmi miniszter bejelentette, nem érkezik több aszbeszttel szennyezett kő a burgenlandi bányákból Nyugat-Magyarországra. Rendőrautót akartak feltörni Pándor faluban. Különös fordulatot vett egy autófeltörési kísérlet Pándor faluban. Két feltételezett autótolvajt fogtak el a rendőrök, miután éppen egy civil rendőrautót próbáltak meg feltörni zavaró berendezéssel a Designer Outlet parkolójában. A járőröknek akkor lett gyanús az eset, amikor szolgálati autójukat már nem tudták távirányítóval kinyitni, és egy másik autós is hasonló problémáról számolt be. A közelben két gyanús férfit igazoltattak, akiknél több jelzavar készüléket is találtak. Az egyik férfi még az ellenőrzés közben is a berendezést kezelte. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Oberschützenmeister in der Schülerliga. Das Gymnasium Oberschützen hat sich beim Finale der Fußballschülerliga gegen das BG Neusiedl mit 2:1 durchgesetzt. Austragungsort im Spiel um den Landesmeistertitel war am Mittwoch das Stadion des SC Oberpullendorf. Die Mannschaft aus Oberschützen darf somit das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft vertreten. Diese findet heuer von 27. Juni bis 1. Juli in Fürstenfeld statt. Premiere der Jubiläumsspiele. Morgen Samstag feiert die Jubiläumsausgabe der Passionsspiele Premiere, 100 Jahre nach der Erstaufführung in St. Margarethen. Unter dem Motto Neue Passion im Steinbruch wird die Geschichte heuer aus der weiblichen Perspektive erzählt. Im Stück Miriam, stark wie der Tod ist die Liebe, rückt Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Die Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen finden bis 12. Juli statt.
2: Bécsben járt az új magyar miniszterelnök. Az osztrák-magyar kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Bécsben Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A felek egyebek mellett az energiaellátásról, a közlekedési fejlesztésekről és az aszbeszt szennyezési ügy kivizsgálásáról egyeztettek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg munkáját az ügyben. Magyar Péter szerint teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A két ország szeptember közös kormányülést is tarthat Gödöllőn. A magyar kormányfő fontosnak nevezte a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztését, valamint a Gyesev szerepének erősítését a térségi közlekedésben. Szó esett továbbá a Győr-Sopron gyorsforgalmi kapcsolat burgellandi összeköttetéséről is. Eközben csütörtök este Gajdos László magyar környezetvédelmi miniszter bejelentette, nem érkezik több aszbeszttel szennyezett kő a burgellandi bányákból Nyugat-Magyarországra. Rendőrautót akartak feltörni Pándor faluban. Különös fordulatot vett egy autófeltörési kísérlet Pándor faluban. Két feltételezett autótolvajt fogtak el a rendőrök, miután éppen egy civil rendőrautót próbáltak meg feltörni zavaró berendezéssel a Designer Outlet parkolójában. A járőröknek akkor lett gyanús az eset, amikor szolgálati autójukat már nem tudták távirányítóval kinyitni, és egy másik autós is hasonló problémáról számolt be. A közelben két gyanús férfit igazoltattak, akiknél több jelzavaró készüléket is találtak. Az egyik férfi még az ellenőrzés közben is a berendezést kezelte. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Oberschützenmeister in der Schülerliga. Das Gymnasium Oberschützen hat sich beim Finale der Fußballschülerliga gegen das BG Neusiedl mit 2:1 durchgesetzt. Austragungsort im Spiel um den Landesmeistertitel war am Mittwoch das Stadion des SC Oberpullendorf. Die Mannschaft aus Oberschützen darf somit das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft vertreten. Diese findet heuer von 27. Juni bis 1. Juli in Fürstenfeld statt. Premiere der Jubiläumsspiele. Morgen Samstag feiert die Jubiläumsausgabe der Passionsspiele Premiere. 100 Jahre nach der Erstaufführung in St. Margarethen. Unter dem Motto Neue Passion im Steinbruch wird die Geschichte heuer aus der weiblichen Perspektive erzählt. Im Stück Miriam, stark wie der Tod ist die Liebe, rückt Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Die Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen finden bis 12. Juli statt.
2: Bécsben járt az új magyar miniszterelnök. Az osztrák-magyar kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Bécsben Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A felek egyebek mellett az energiaellátásról, a közlekedési fejlesztésekről és az aszbeszt szennyezési ügy kivizsgálásáról egyeztettek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg munkáját az ügyben. Magyar Péter szerint teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A két ország szeptember közös kormányülést is tarthat Gödöllőn. A magyar kormányfő fontosnak nevezte a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztését, valamint a Gyesev szerepének erősítését a térségi közlekedésben. Szó esett továbbá a Győr-Sopron gyorsforgalmi kapcsolat burgellandi összeköttetéséről is. Eközben csütörtök este Gajdos László magyar környezetvédelmi miniszter bejelentette, nem érkezik több aszbeszttel szennyezett kő a burgellandi bányákból Nyugat-Magyarországra. Rendőrautót akartak feltörni Pándor faluban. Különös fordulatot vett egy autófeltörési kísérlet Pándor faluban. Két feltételezett autótolvajt fogtak el a rendőrök, miután éppen egy civil rendőrautót próbáltak meg feltörni zavaró berendezéssel a Designer Outlet parkolójában. A járőröknek akkor lett gyanús az eset, amikor szolgálati autójukat már nem tudták távirányítóval kinyitni, és egy másik autós is hasonló problémáról számolt be. A közelben két gyanús férfit igazoltattak, akiknél több jelzavar készüléket is találtak. Az egyik férfi még az ellenőrzés közben is a berendezést kezelte. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Heute kündigt sich ein richtig schöner Tag an. Am Vormittag präsentiert sich der Himmel meist wolkenfrei und die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite. Posle podneče se tu i tamo pojavit koji oblak, ali bez velike drame, sunce ostaje dominantno. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus Nord bis Nordost sorgt zwischendurch für etwas Erfrischung und die Temperaturen erreichen 22 bis 26 Grad. Dnevne temperature će biti između 22 i 26 stupnjeva.

0: Der neue ungarische Ministerpräsident Modrar Péter hat gestern seinen ersten offiziellen Besuch in Wien absolviert. Nur knapp 2 Wochen nach seinem Amtsantritt. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Bundeskanzler Christian Stocker standen wirtschaftspolitische Differenzen, der Grenzverkehr, gemeinsame Infrastrukturprojekte und der Streit um Asbestbelastung in Westungarn. Der Besuch zeigte aber auch, beide Seiten wollen die österreichisch-ungarische Beziehungen neu beleben. Jetzt kommt ein Bericht auf Ungarisch von Kollege László Bogner.
1: Großes Kino. Így lehet a legfrappánsabban leírni Modrar Péter, magyar miniszterelnök első hivatalos látogatását tegnap csütörtökön Bécsben. Az alig 2 hete hivatalba lépett kormányfő minden lépését kamerák keresztüzében tette meg, és a Bécsben töltött néhány óra bővelkedett spontánnak látszó, mégis mozifilmekbe, videóklippekbe illő jelenetben. Christian Stocker ÖVP-s kancellár még jóval magyar megválasztása előtt a tavalyi müncheni biztonságpolitikai konferencián egyezett meg a politikussal abban, hogyha Modrar Péter pártja a Tisza győz a választásokon, akkor miniszterelnökként Varsó után Bécsbe vezet majd második hivatalos útja. Mire pedig a tegnapi nap eljött, már téma is bőven akadt, amiről a két kormányfőnek és minisztereiknek tárgyalniuk kellett. Christian Stocker mindjárt a legelején nyilvánvalóvá tette. Ausztria azt várja a magyar kormánytól, hogy minél előbb vezesse ki azokat a külön adókat, amik osztrák vállalatokat, például a Spar csoportot is sújtják. Bár konstruktív hangot ütött meg, Modrar Péter lehűtötte a kedélyeket. Jelezte, hogy bár érti az osztrák aggodalmakat, de az adórendszer átalakítása egyelőre nem szerepel a prioritások között. Közép és hosszú távon kerülhet sorra, addig türelmet kért. Szóba került a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a határon át ingázók ügye is. Modrar Péter felvetette az M85-ös magyarországi autóút összekötését az osztrák A3-as autópályával Sopronnál, ami elsősorban a burgellandi tartományi vezetés határozott ellenkezése miatt egy régóta húzódó konfliktus a két ország között. Ugyanígy tematizálta a Bécs-Budapest vasútvonal modernizálását és a határellenőrzések kérdését is, amelyek a magyar kormányfő szerint folyamatosan megnehezítik az ingázók dolgát. Christian Stocker kancellár a határellenőrzésekkel kapcsolatban az illegális migráció elleni küzdelemről beszélt, és arról, hogy Ausztria továbbra is számít Magyarország együttműködésére az illegális bevándorlás megállításában az Európai Unió külső határainál. Nyilvánvalóan ez a feltétele a határellenőrzések további csökkentésének. A hivatalos látogatás legaktuálisabb és talán legforróbb témája a burgellandi és nyugat-magyarországi azbeszt szennyezések köre volt. Ausztria és Magyarország kormányfői megállapodtak abban, hogy egy kétoldalú task force áll fel a szennyezés eredetének kivizsgálására. A munkacsoport már jövő héten megkezdi működését, és ennek jegyében Magyarországról Ausztriába, illetve Ausztriából Magyarországra fognak szakemberek érkezni, hogy méréseket és vizsgálatokat végezzenek. Modrar Péter a témával kapcsolatban szigorú hangot ütött meg. Magyarország kitart a szennyező fizet elv alkalmazása mellett, amit nyilvánvalóvá is tett a sajtótájékoztatón, miközben azt is sugallta, talán otthoni tapasztalatai alapján, hogy az azbeszt szennyezés mögött korrupciós szálak is meghúzódhatnak. Ha pedig kiderül, hogy osztrák mulasztás vagy más osztrák felelősség áll a magyarországi azbeszt helyzet kialakulásának hátterében, akkor Magyarország Ausztriától fogja kérni a károk enyhítésének ellenértékét. A sajtótájékoztatót követően Modrar Péter az államfőnél vizitelt. Alexander van der Bellen is üdvözölte, hogy a magyar kormány újra pro-európai álláspontot képvisel, és bízik egy új fejezet kezdetében az osztrák-magyar kapcsolatokban. Orbán Anita külügyminiszter, eközben Claudia Bauer, ÖVP-s EU ügyi miniszterrel és Beate Mainl-Reisinger NEOS párti külügyminiszterrel tárgyalt arról, hogyan segíthetik egymást az országok az EU-ban. A látogatás ezután az utcán folytatódott. Stocker kancellár gróf Széchenyi István szülőházához kalauzolta magyar kollégáját. A Herrengasszén található ház falán már elhelyezték a koszorúkat. Magyar Pétert lépten nyomon helyi szimpatizánsai, a Tisza-szigetek tagjai fogadták, a Burggartenben pedig egy osztálykiránduláson Bécsben járó magyar iskolai osztály tagjai is ráköszöntek a két kormányfőre, akik a videófelvételek tanúsága szerint láthatóan egymás nyelvét beszélték. A program ezután egy ebéddel folytatódott, amelyen a magyar kormány tagjai a VKO és az osztrák gazdasági élet szereplőivel tanácskoztak. Folytatás szeptemberben Gödöllőn, hiszen Magyar Péter bejelentette, folytatják a rendszeres osztrák-magyar közös kormányülések korábbi hagyományát. Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: п'ятизічні ютерні магазин.
1: Wir starten mit unserem Wochenrückblick. Tradition und Geschichte wurden zu Wochenbeginn in Westungarn groß präsentiert. Der historische Karneval Savaria in Szombathely feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum und lockt im August wieder mit Umzügen, Konzerten und historischen Vorführungen. Posetitelje očekuju i spektakularne svjetlosne projekcije te pravi povratak u prošlosti.
2: 25 Jahre historischer Karneval Savaria. Am vergangenen Montag wurden in Szombathely Steinemanger das Programm und die Höhepunkte zum 25. Jubiläum des historischen Karnevals präsentiert.
3: Még Wagner András volt a polgármester, és én még a kulturális menedzser iroda munkatársa voltam, amikor behívtak bennünket a városházára. Ez az alkalom szerintem így majdnem minden évben megismétlődött. És az volt a téma, hogy hogyan lehetne újraindítani a Savaria történelmi karnevált. Ott voltak a nagyobb cégek, bankok vezetői, a kulturális intézmények vezetői, önkormányzati vezetők, és minden évben megfogalmazódott az az igény, mert olyan szintű nyomás volt a lakosság részéről a város vezetésén, hogy indítsuk újra a Savaria történelmi karnevált. És mindig megbeszéltük, hogy igen, valóban erre lenne szükség, erre lenne igény, de mi az, ami nincsen hozzá? Nincsenek már

0: És lám 27 év után azt kell mondani, hogy ez az egyik legjobb döntés volt az akkori városvezetés részéről.
1: Szombathely egész nyáron a jubileumi 25. Szavárjá történelmi karnevára készül, amelyet idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg. Az idei esemény nem csak egy 4 napos fesztivál lesz, hanem közös városi ünnep, amelybe a helyiek, civil szervezetek és vállalkozások is aktívan bekapcsolódhatnak. Nemény András polgármestert hallják.
2: Ez a múltunknak az ismerete és a megmutatása a jelenünkbe. Ez egy 4 napos olyan rendezvény, ahol a város egy egész más arcát mutatja. Egyszerre Szavária, és egyszerre Szombathely, és hiszem, hogy a gyökereink azok mindig nagyon fontosak, mert ezek aztán utat mutatnak a nehéz időkben is.
1: És 25. alkalommal rendezik meg az újkori karnevált. Miért lesz ez különleges?
2: Hát 25 az már az a szám, amikor van mire visszaemlékezni. Nagyon sok ember vett részt a korábbi szervezésekben, magával a fellépésekben. Vannak, akik kisgyerekként voltak itt először, és most már ők hozzák a saját gyerekeiket. Úgyhogy ez egy olyan közös ünnep, amit érdemes megállni egy pillanatra, visszatekinteni, visszaemlékezni, és aztán tervezni együtt a jövőt.
1: Még egy utolsó kérdés. Miért érdemes Burgilandból is ide ellátogatni a karnevára?
2: Hát ha valaki nagyon jó hangulatot szeretne megélni, gasztronómiai élményeket, kulináris élvezeteket, nagyon jó zenéket, műsorokat, és szereti azt, hogy közösségbe éljen meg jó dolgokat, akkor itt a helye, ahol ráadásul még érdekességként bármelyik utcán hirtelen feltűnnek római polgárok, akármilyen a polgármester is, római városvezetőként a Tógában. Ha valaki ezt szereti, ezt az érzést, ezt a feelinget, akkor jöjjön.
1: Das Savaria Karneval ist nicht nur in Westungarn, sondern auch in Ostösterreich sehr bekannt und beliebt. Auch die burgenländischen Ungarn sind immer beim Karneval dabei. Zum Jubiläumsprogramm gehören die Rückkehr beliebter Künstler und Programmpunkte vergangener Jahre, ein noch größerer Festumzug sowie eine spektakuläre Lichtprojektion auf das Iseum. Geplant sind außerdem Konzerte, historische Vorführungen, Mitmachaktionen, Ausstellungen und spezielle Karnevalsbusse, begleitet von Flashmobs und Gemeinschaftsprojekten, die auf 25 Jahre Savaria historischer Karneval zurückblicken. Details hören Sie jetzt von Stefania Grünwald, Geschäftsführerin der Savaria Tourismus Nonprofit GmbH. Mitől lesz az idei karnevál olyan különleges?
0: Hát reményeink szerint attól, hogy minden eddiginél többen fognak érkezni rá. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy szeretnénk egyfajta visszatekintést és egyfajta szintetizációt csinálni az elmúlt 24 plusz az idei év segítségével, azokat a közönségkedvenceket megszólítani és elhívni, akik az elmúlt 25 évben valamiért a közönség szívébe lopták magukat, és visszahívni olyan előadó művészeket, szervezeteket, akik a kezdeti karneválokban már résztvevők voltak, és hozzá tudtak tenni ennek a fesztiválnak az elindításához.
1: És hogyha burgenlő szemszögből nézzük, ugye mindig szoktak lenni burgenlő fellépők is, ez így is, ez most is így lesz, és idén is várnak vendégeket is a szomszédos tartományból.
0: Természetesen, most már van egy nagyon jó kiépült kapcsolatrendszerünk a Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesülettel, akik azon túl, hogy minden évben felvonulnak a Savaria történelmi karneválon, ki is települnek a helyszíneken, általában a gyerekhelyszínen egy nagyon igényes standdal szoktak megjelenni, és úgy tudom, hogy ők is most már külön készülnek, hogy minél az eddig megszokottnál jóval nagyobb létszámba tudjanak részt venni a történelmi felvonuláson, és egy adott korszak őkot tudjanak megjeleníteni a felvonuláson belül.
1: Évről évre a karneváli programkínálat legkorábbi kulturális esemény a Karnevál Színház. Szabó Tibor, a Vörös Sándor Színház igazgatója elmondta, idén a Miskolci Nemzeti Színház vendégelőadását láthatják a Karnevál Színház szerelmesei. Székely Csaba Bányavirág című kortárs tragikomédiáját a szokásos helyszínen a Megyeháza udvarán a tervek szerint 4 alkalommal tekintheti meg a közönség.
3: Bizonyára nem ismeretlen Szombathelyen Székely Csaba drámaíró neve, hiszen annak idén a Vitéz Mihály az ő tollából fakadt, és itt mutattuk Bétót az ősbemutatója. Szép emlékű Bajumi Nagy Gyuri kollégával a főszerepben. Amiért nem mi készülünk most a Vörös Sándor Színház ebben az évben, Karnevál Színházi produkció, az annak több oka van, kettőt említenék. Az egyik ez a korai időpont, hiszen ez pont a nyári szabadságnak, amire általában a színészek számítanak, majdnem a közepe. vagy a jelentős második része. Másrészt pedig idén nincs

0: Alkalmunk előpróbálni, mint a korábbi években. Ugye ott évad végén mindig a májusra arra szánjuk, hogy előpróbáljuk a Karnevál Színházi előadást, és akkor ott egy 2-3 napos felújítással színpadra visszük.
1: Mondta el Szabó Tibor. Der 25. historische Karneval Savaria in Steinamanger findet heuer vom 13. bis zum 16. August statt. Alle Details finden Sie unter karnevalsavaria.hu.

A bécsi régi városháza Bank Ausztria szalonjában rendezték meg a Tavaszi Hangok című koncertestet, amely az osztrák és a horvát zenei kultúra találkozásának adott teret. A rendezvény középpontjában a kóruszene, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok álltak.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Oberschützenmeister in der Schülerliga. Das Gymnasium Oberschützen hat sich beim Finale der Fußballschülerliga gegen das BG Neusiedl mit 2:1 durchgesetzt. Austragungsort im Spiel um den Landesmeistertitel war am Mittwoch das Stadion des SC Oberpullendorf. Die Mannschaft aus Oberschützen darf somit das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft vertreten. Diese findet heuer von 27. Juni bis 1. Juli in Fürstenfeld statt. Premiere der Jubiläumsspiele. Morgen Samstag feiert die Jubiläumsausgabe der Passionsspiele Premiere, 100 Jahre nach der Erstaufführung in St. Margarethen. Unter dem Motto Neue Passion im Steinbruch wird die Geschichte heuer aus der weiblichen Perspektive erzählt. Im Stück Miriam, stark wie der Tod ist die Liebe, rückt Maria Magdalena in den Mittelpunkt. Die Passionsspiele im Steinbruch St. Margarethen finden bis 12. Juli statt. Gradišćanska književnost u Hrvatskoj. U Zadru su pred kratkim održali međunarodni jezikoslovno-književni skup s naslovom Domaća rič. Za festival si je Matica Hrvatske i pozvala dvi ličnosti iz gradišćansko-hrvatske manjine. Robert Hajsan iz Pinkovca je predavao o hrvatskoj dijaspori u Gradišću. Autorica Ana Šoretić iz Cogerstofa je govorila o jeziku i ulogi žijen u poslovica. Cilj priredbe je skupljanje govorov različnih krajin kada živu Hrvati i Hrvatice. Festival Domaća rič priređuju jur prik 20 let dugo. Cijesta žijen u Kugi. Početkom maja su u Burti po prvi put predstavili kusić Cijesta žijen. Nova produkcija kazališne inicijative Gradišće će se danas predstaviti u Kugi u Velikom Burištofu. U centru kusića stoju žene koje nisu odgovarale normi svojega vremena. Oko 20 umjetnic se približu ženam med mitom i realitetom. Režiju je peljala gradišćanska Hrvatica Valentina Himmelbauer uz podupiranje Petra Wagnera. Predstavu muzički oblikuje Mira Perušić. Kusić Cijesta žijen počinje danas i sutra u 7:30 na večer.
2: Bécsben járt az új magyar miniszterelnök. Az osztrák-magyar kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Bécsben Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A felek egyebek mellett az energiaellátásról, a közlekedési fejlesztésekről és az aszbeszt szennyezési ügy kivizsgálásáról egyeztettek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg munkáját az ügyben. Magyar Péter szerint teljes átláthatóságra és együttműködésre van szükség. A két ország szeptemberben közös kormányülést is tarthat Gödöllőn. A magyar kormányfő fontosnak nevezte a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztését, valamint a Gyesev szerepének erősítését a térségi közlekedésben. Szó esett továbbá a Győr-Sopron gyorsforgalmi kapcsolat burgellandi összeköttetéséről is. Eközben csütörtök este Gajdos László magyar környezetvédelmi miniszter bejelentette, nem érkezik több aszbeszttel szennyezett kő a burgellandi bányákból Nyugat-Magyarországra. Rendőrautót akartak feltörni Pándor faluban. Különös fordulatot vett egy autófeltörési kísérlet Pándor faluban. Két feltételezett autótolvajt fogtak el a rendőrök, miután éppen egy civil rendőrautót próbáltak meg feltörni zavaró berendezéssel a Designer Outlet parkolójában. A járőröknek akkor lett gyanús az eset, amikor szolgálati autójukat már nem tudták távirányítóval kinyitni, és egy másik autós is hasonló problémáról számolt be. A közelben két gyanús férfit igazoltattak, akiknél több jelzavar készüléket is találtak. Az egyik férfi még az ellenőrzés közben is a berendezést kezelte. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe szállították.
0: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
3: Heute zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite mit viel Sonne und nur wenigen Wolken am Vormittag. Kasni je tekom dana oblaci će se na kratko pojaviti, ali sunce ostaje dominantno. Der Nord- bis Nordostwind weht mäßig bis lebhaft und sorgt zwischendurch für eine frische Brise. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. Neben der Temperatur se kreću između 22 i 26 stupnjeva.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
3: Willkommen i dobro došli, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Mikrofon Daniel Frickert. Der Vormittag ist schon im vollen Gange und das Wochenende kommt langsam aber sicher auf uns zu. Wir sind auch schon in der letzten Stunde unseres heutigen Memo-Programms angekommen. Es ist kurz nach 10, aber das heißt noch lange nicht, dass wir fertig sind für heute. Bleiben Sie dran, gleich schauen wir zusammen in die Welt der Medien und welche Schlagzeilen gerade die Welt bewegen. Poslije toga još imamo jučerašnju temu dana za vas prije nego što vam odajemo najnoviji trend za roštiljanje ovog ljeta. Ostanite uz nas i slušajte Memo za ono pravo dobro jutro.

0: Es ist 16 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime sana Schuregiu.
3: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
4: Die Nacht verläuft im Burgenland gering bewölkt oder auch sternenklar. Es weht schwacher Wind aus Nordwest bis Nord. Die Tiefstemperaturen der Nacht liegen zwischen 11 und 15 Grad. Am Samstag scheint die Sonne häufig. Über Mittag und teilweise auch am Nachmittag ziehen dichtere Quellwolkenfelder im Nordburgenland vorüber. Der Wind weht teils mäßig aus nördlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen 25 bis 27 Grad. Es scheint den ganzen Sonntag die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen hohe Schleierwolken vorüber. Der Wind weht schwach. Frühtemperaturen 11 bis 14 Grad. Tageshöchsttemperaturen hochsommerlich mit 27 bis 30 Grad. Und ein sonniger Tag kündigt sich auch am Montag an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord. Frühtemperaturen 12 bis 15 Grad. Tageshöchsttemperaturen 26 bis knapp 30 Grad. Az előttünk álló éjszaka folyamán kevés felhő lesz felettünk, olykor teljesen felhőtlen is lehet az égbolt. Gyenge lesz az északi északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, a déli óráktól, illetve délután ugyanakkor főleg északon komoly felhők jelennek meg az égen. A mérséklet cél északias irányból fúj, a csúcshőmérséklet 25 és 27 fok között várható. Vasárnap is szikrázó napsütésre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők jelennek meg az égen. Gyenge szél mellett hajnalban 11-14, napközben 27-30 fok várható. És hétfőn is a napsütés dominált térségünk időjárásában, a gyenge mérsékelt szél észak felől fúj. A hajnali 12 és 15 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között lesz.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
5: Willkommen zurück und einen schönen guten Nachmittag. Boah, kola zimo u drugi dio našeg weekend showa i vodimo vas opušteno kroz ovaj predivni petak. Hier ist wieder Daniel Frickert und es freut mich, dass Sie weiterhin dabei sind. An alle, die gerade erst einschalten, willkommen, willkommen. Nehmen Sie ruhig Platz, genießen Sie die Stimmung. Zajedno nastavljamo uz glazbu bitne informacije i dobru dozu zabave. Das Wetter gerade kam von unserem Kollegen Laszlo Kessé. Gleich gibt es die neuesten Sportnews. Upola 5 donosimo preporuke za knjigu tjedna, savršena inspiracija za vašu sljedeću knjigu za ljetni odmor. Direkt im Anschluss folgen dann unsere Kinotipps von aktuellen Premieren bis hin zu kleinen Geheimtipps aus der Filmwelt. Ostanite uz nas i krenimo zajedno u weekend na Radio Mora.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Ismét eljött a péntek este, és tudjátok, hogy a 8 óra akkor kezdődik az a műsor, ami garantáltan beindítja a hétvégéteket, ráadásul ez egy hosszú hétvége lesz. Indul a Daráló Radio Show itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Sziasztok, innen házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb RDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Joel Corey és a Devotion, Sweetest Emotion, majd hallhatjátok Dara Bangaranga című dalát, gratulálunk az Eurovíziós győzelemhez. Elsőként azonban már itt is van Glockenbach és Tom Walker, ez a Home a Daráló.

Mi itt a Darálónál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy bemutassuk a legjobb magyar popdance és elektronikus zenéket. Nagy Bogi és Des Jól leszek újra című dalát már játszottuk többször, meg a Mora rotációban is szerepel egyébként. Most viszont egy kiváló remix jön, amit Metzger Viktória készített. Azt hiszem, ez is fog üvölteni autókból a nyár folyamán.

Talán Lost Frequencies az, aki mindig meg tud lepni. Voltak már komolyabb elektró, de voltak inkább popzenére hajazó dalai is. A belga DJ nemrég Nathan Nicholsonnal alkotott egy újabb zenét, ezt indítom most nektek, ez a So Much Beauty Around Us itt a Darálóban.

Face and Base és a lélegzett szólt Puskás Dani remixében itt a Daráló Radio Showban, de jó ég, ez a dal is idén már 10 éves. Na de most nem is erről van szó, hanem hogy szeretném elmondani az elérhetőségénket, hiszen van több ilyenünk is. Az egyik az az e-mail címünk, amely jó megszokott daralo@radio.at, de megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is, Daráló Radio Show néven vagyunk elérhetőek.

A Renault-ban most Sonny Fodéra következik. Az ausztrál DJ 1985-ben született, zenei karrierjét pedig már a 2000-es évek közepén kezdte. Első nagylemeze 2013-ban jelent meg Moving Forward címmel, melyet azóta négy másik is követett. Ha minden igaz, akkor pedig júniusban jön a legújabb korong. Erről érkezik most egy single, melyben Crystal működött közre, ez a My Loving itt a Darálóban.

0: Marcival.
1: Egész pontosan 9 óra van, kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én a házigazda Keszter, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott Daráló kukacradio@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Oliver Tree és Robin Schulz. Ez a Miss You. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

Ez a pünkösdi hétvége kifejezetten jónak ígérkezik, így május végén első körben kacsint be hozzánk egy kicsit a kora nyár, Burgenlandban és Nyugat-Dunántúlon is remek idő lesz. A Geosphere Austria előrejelzése szerint holnap legfeljebb 27, vasárnap és hétfőn akár 30, kedden pedig még akár 31 fokot is mérhetünk. A pünkösdi hétvége pedig sok remek programot is ígér, például a soproni borünnepet péntektől vasárnapig. Harancsonyban a Rotwine Opening szintén a borkedvelőknek lehet érdekes, Fertőbozon szombaton Bodzavirág Fesztivál, Fülesen szombattól hétfőig Sportfest, Sopronkövesden pedig pünkösdi rózsa napok. Jó szórakozást kívánok a programokhoz!

Daralo Classicban 2001-ből szólt most egy olyan remix, amit még sosem játszottunk itt a Daralo Radio Showban. Ő volt Madonna és a What It Feels Like For A Girl, Above and Beyond remixében. Most pedig minimixünkkel megyünk tovább itt a 98.8-on és a 92.8-on. Négy dalt hallhattok most sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként itt van Endane és a Summer Calling BLR remixében, utána pedig jön Bob Sinclair és az I Feel For You Axwell remixében.

Kösz, hogy itt vagytok velünk, a Dorálót halljátok a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80, meg persze online is a rádió kötőjelmora.at-n. E-mail címünk daraló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket.

Eddig tartott a Darello első két órája, most jön a Darello DJ Gil vadonatúj exkluzív rehab mixével. 23 órától a Hard Darellót hallhatjátok itt a Rádió Morán, éjféltől pedig ismét két régebbi mixem szól majd. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!